Ragash dat Atlantif, if magav, jif magav, fele tereten if, korbitankol magatolankol una kozat nek is, damostazarum mai fator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab